0: kinyíksz a tamagban, hogy ő bármilyen mata szerített énfal, no, mi a bele? A fete gyövete, szaudi, bárkom lászínén, a húza, vagy kinyíksz
1: O Vintis, nem mag informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.